0: the minute to best, so get down.
1: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.

Pitangyó Rádió. A 80-as. Pitangyó Rádió. A 80-as.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részbőrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: She asks me why.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Yeah, 90-es...

0: Itangyó Rádió. 2026-ban is veletek.
1: De szarul nézel ki. Minden rendben van?

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: On your Swanosh. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: fans of modern talking.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több! Még több!

0: Uno Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. XIL.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió. Rádió.
1: She asks me why I'm

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Beton Geo Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

És naposta születésen naposoknak is. Just Dance, csak táncolj!

És hát ott vagyunk természetesen a közösségi oldalakon, továbbra is megtaláltok a Facebookon, a TikTokon, meg a többi helyen. A weboldalunk címe is változatlan, bitangioradio.com. Hogyha csevegni akarsz a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel, vagy a rádión keresztül küldenél üzenetet, akkor gyere a csevegő falunkra. A weboldalon kattints a chat menüpontra, vagy a weboldal cím elé írd azt a chat pont, és már is itt lehetsz. Hamarosan én is ott vagyok, és megnézem, ki van itt velem. Szombat délután egy jót bulizni, szóval ebben a 2 órában techno, úgyhogy hangerjed fel. És ahogy Lady Gaga mondja nekünk, just dance, csak táncolj!

És egy hatalmas nóta a folytatásban is, mégpedig nem is gondolnátok, hogy kiérkezik. Hát a Backstreet Boys. Jó lesz! Everybody! Indul a buli!

És már is itt bulizik velünk a Sevegő falon Katóka és Csámpás Rozi. Te is jöhetsz természetesen, kedves rádióhallgató, ha még nem vagy a Sevegő falon. Szép napot mindenkinek!

És hát nem csak mesterséges intelligencia van, hanem mesterséges szerető is. Ez a következő felvétel címe, Ronnie Ablaze és Mastro Da Vinci notája.

Egy kis jó acid hangzás itt a Bitangyó Rádióban. Artificial Lover, vagyis mesterségesen szerető a Ronnie Blazation Mestről, Da Vinci nótában. És hát elvesztem az eszed a folytatásban, hiszen Losing My Mind a következő felvétel címe. Sullivan, The Mora és Noah 7 a felvétele forog majd.

és jön egy kis karib-tenger kalózai, hiszen a kedves hajóról készítettek ugye egy dalt annak idején, és hát a Scotty felvételét feldolgozta 2026-ban, szerintem önmaga. Szóval jön az a bizonyos hajó,

És hát ugye már annak a hajónak az volt a neve, hogy a Black Pearl, ami magyarul fordítva a fekete gyöngy. És ez is a felvétel címe, Scottytól egy 2026-os remixben. És hát a folytatásban jön egy Rasta, aki nagyon rossz, hiszen a Badman a Rasta felvétel címe. All a Soul és House Rock. Nótája pörög majd itt a Bitangyó Rádióban.

és egy kívánságot közvetítek a Pinocchio felé. Igyek a kedves hallgatók, hogy jó lenne, még több élő műsor lenne a hétvégén, úgyhogy dolgozzunk ezen szerintem.

0: mekkora az a felvétel, nekem nagyon tetszik. A Nubis és a Rave című felvétel. A folytatásban pedig The Purge címmel forog majd Baja. Nagyszerű nótája.
1: Hangerült a maximum.

a savas hangzásról már volt szó itt a műsor folyamán, ismét egy kis acid érkezik, hiszen ez a felvétel címe is I'm on acid. Biz Jackers és Space 92, Notaya.

Elég jól felkészítem itt a szórakozni indulókat, akik ugye este bulizni mennek. Egy jó kis bemelegítés nekik ebben a 2 órában, egészen 18 óráig Techno Rave a műsor címe, konkrétan Chris One Dutch, Bloodline és a Ninkid nótája folytatásban 5 more hours, vagyis 5 órával több. Jön még 5 óra valami, de nem tudom milyen 5 óra. 5 óra ideja. Hát az mindjárt lesz, hiszen 16.42.

És közben kérdezte Zsuzsi, hogy kimegy buliba, ha valaki buliba megyen ma este, az küldje el nekünk a buli ajánlót a Csevegő falra, és hát írja meg, hogy hova megy bulizni, már hogyha nem lehet titok. Én írtam a Csevegő falon, hogy én itthon a bulizok a tévével és a hűtőszekrénnyel.

Fel több óra Royce Van Dutch Bloodline és Ninkid felvétele. Hamarosan pedig David Guetta érkeznek a Play Harddal természetesen technostílusban.

És ugyebár teütgett a nem csak Nioval és Akonnal készített a nagyslágert, hanem például BB Rexával is. Érkezik az I'm Good, Danny Domain és Cesare DJ mashupjában.

És hát ma Tápió Fest buli van, ahogy látom, ezt írja nekünk Csempás Rozi a Csevegő falon. I'm good, jó vagyok.

És egy kedves Tibor azt írja nekem itt a műsor alatt, hogy bounce nem lesz. Hát van nálam egy bounce szám, úgyhogy neked szól a következő felvétel akkor, hiszen nem már rákad itt a fülemet egy ideje. Hát szápán nótája pörög majd egy UK bounce nota, White Style a címe.

0: Hangerő a maximumra, Technoparty 2 órában, Gévelennel, itt a Vitamio Rádióban.
1: És hát menjünk tovább a technozenékkel, Ice Spice, igen, valóban ez az előadói név, Ice Spice és a Big Guy című nóta, Nixon remixében pörgetem. Közben Zsuzsi kérdezte a csevegő falon, hogy alszatok, de hogy alszunk, hát én itt pörgetem magam itt a keverőpultnál. Remélem le is izzadok a műsor végére.

Ismét egy csatlakozó a Csevegő falhoz, itt van velünk hava is egy kellemes jót bulizni szombat délután. Ez pedig a Big Guy, vagyis a Bigga.

Most azt mondja, hogy big guy, valahogy furcsán, vagy azt mondja, hogy pick up. Joa, Crystal Rock és Ricardo Carmi felvétele a folytatásban Every Time címmel. Every Time, vagyis mindig.

És közben vannak a viccek a csevegő falon, például az, hogy malacka. Tudod, mi a különbség a hóember és a hóasszony között? Nem, mi? Hát a hógolyók. Köszönjük szépen Havának ezt a viccet.

És hát jön egy jó kis nóta Nick Acid-től, My Favorite Baseline a felvétel címe. Közben meg leesett valamit az élet színvonal.

És hogyha ismerősen Nóta, ugye ez a Silver Nótája volt 2000-ben, a Silver a belga csapat, ugye ők Vocal Trance, és hát nem is tudom, Europop stílus volt még.

alapból is jó a felvétel, de így még jobb itt technostílusban. Jönnek egy páron a folytatásban, a felvétel címe Ecstatic Mind, Ruben Ronde, aztán The Rocketman, NRG 2000 és Matti Ada Funke.

0: aesthetic mind.
1: Keverőpultnál Gabe Allen, itt a Bitangyú Rádió.

Egy kicsit visszautaztunk az időben ezzel a tangóval, Time Travel Tango, ez a felvétel címe, Raindrops remixében top lesz, és így Nick Unique notája.

0: és jön az a nagy sláger, amit ezerféleképpen feldolgoztak, remélem ez is tetszeni fog, hiszen egy jó kis techno stílusban feldolgozta Wes Kelepi, de in Famous és Mori, a címe pedig Freed from Desire.
1: Hangerült a maximumra.

És ha már nagy slágerek, akkor jöjjön egy sláger a folytatásban is. Will.i.am-tól és a Britney Spears-tól Scream and Shout a nagy sláger címe, ugye Terry és Henry dolgozta fel, mindjárt jön a felvételük.

és hát előre figyelmeztetek mindenkit, hogy a kisgyerekek most csukják be a fülüket, vagy valamit tegyetek velük, hiszen egy érdekes felvétel cím érkezik. Nem is mondom, még amíg be nem dugják a fülüket, vagy valami. Szóval a következő felvétel csak szülői felügyelettel. Egy olyan előadótól, akitől már több felvételt játszottam a műsoraimban, Keanu érkezik hamarosan, és a... ki kellene fütyülnöm, mindegy, Up the Club a vége.

Közben én valami 9. szintet értem el, elkötelezett a tagi elvénye szintet szereztem a 9-et. Hát köszönöm szépen, chat, nem tudom, hogy pontosan mi az, mert mármint a szint, valamire biztos jó. Legalább nyalókát, hogy csokit kapnék érte.

És hát ugyebár nagyjából 90 napig tart a nyár, a június, július, augusztus, hát erről jött egy felvételt Martin Bepunkt, és Kopfund Hörer dolgozta fel ezt a felvételt, a címe pedig A Night Days of Summer.

Egész jó a hangulat a csörgő falunkon, hogyha nem hiszed, akkor gyere és látogass meg minket a bitangyoradio.com oldalon, kattints a chat menüpontra. Hamarosan itt egy régi sláger feldolgozása Mike Candice-től és Jack Holiday-től. A felvétel címét nem árulom el, mindenki meg fogja ismerni, remélem.

Living on Video, ugye a kanadai csapat, a Transsex nótájót 1983-ban, ugye már először felvették a francia nyelvű változatot, utána jött meg az angol,

és hamarosan itt egy kis terápia révvel, rave terápia következő felvétel címe, Face Jackers és Medics közös felvétel forog majd.

Mindjárt jön egy kis zaj, mégpedig In the Sand Noise és a Set the Pace című nóta. Remélem mindenki kapkodta a lábát, vagy kapkodott a fejéhez.

Egészen 18 óráig technózene itt a Vétangyó Rádióban, és hát 16 órakor kezdtünk, úgyhogy remélem már mindenki leizzadt így a vége felé, de még van jó sok perc, úgyhogy tombolunk tovább, mégpedig Pedroval. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.

Mekkora zene, egy Bounce felvétel volt már a műsorban, most pedig érkezik a Bounce Generation című nóta, Nobili és TBR feldolgozásában, DJ Har és Winai felvétele forog majd

és hát Caroline is mozgatja a testét, hiszen egy felvétel érkezik hozzánk a folytatásban. Caroline, Roxy és a Move My Body.

És elérkeztünk a végére, az utolsó felvétel érkezik 160 BPM-mel. Sons of Charlie és a The Enemy Between My Earth. Views remixében pörög majd.

Szóval Charlie fiai énekelték nekünk, elmondták nekünk, hogy ki az ellenség a füleim között. Ez a felvétel címe The Enemy Between My Ears. Views a remixében pörög Sons of Charlie nótája. És ez volt Gébelának műsora itt a Bitang Jó Rádióban ebben a kettő órában, a Techno Rave. Remélem mindenki jót révelt ebben a kettő órában, és legalább leízott egy kicsit, vagy megmozgatta valami polcikáját. Hogyha tetszett, akkor találkozunk a legközelebb, vagyis a holnapi nap. Jó szórakozást mindenkinek a további zenékhez, meg a mai estéhez. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi
3: a lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
1: Hi, this is Buddy. Hotel, you're slowly
2: coming back to life. I'm Bruno Mars. Catch a grenade,
3: oh yeah. This is Kylie Minogue.

0: Pittangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pittangó Rádiót

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekunz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Interview Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itangyú Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
3: Achtung! Guten Tag!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.